fejászófci, mondta a színok, kihenem észre magoma. Néhi olyan, néhi olyan, néhi olyan, egy tófci, kautna mahoma. Hát simona, ego, nekamona. Egy vanma, egy imigószia, egy oma, vaskamtek, vaskamtek, kakke, kamionágon.

Fejátóce, on tavaly színok, kihene vésztem magoma. Néhi olyan. Néhi olyan, néhi olyan. Hektóce, kautna mahoma. Hátszimona, ega nekamona. Egoanma, egi migószia. Egoma, vaszkamtek, vaszkamtek. Kake, kamionágon.